90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itt az SZIA bevallási határidő. 64 éves korában elhunyt Scherer Péter színművész. Nagyrészt napos és egyre melegebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Lejár éjfélkor az SZIA bevallás és befizetés határideje. A NAV idén több mint 5.600.000 adózónak készítette el a bevallási tervezetet. Ezt legtöbbször elég ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont ki kell egészíteniük a dokumentumot. Máig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. A hajrában az adóhivatal hosszabb nyitvatartással segíti az ügyfeleket. A központi ügyfélszolgálatok reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva. A NAV infóvonala pedig este 8-ig hívható. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élőkörnyezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más fogak, sőt, madarak is beporzóként és funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
1: Már több ezer nevezés érkezett a 9. MOL Balaton átevezésre. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét június 27-én rendezik meg, immár 9. alkalommal. A résztvevők kajakkal, kenuval, szappal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres távot. Elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari díjas színművészt színházi szerepei mellett olyan filmekben láthattuk, mint például a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten, a Kontroll, a Made in Hungária vagy a Papírkutyák. Szinkron színészként is sok filmhez kölcsönözte a hangját, emellett rendezett, tanított, íróként és dramaturgként is dolgozott. Scherer Péter 64 éves volt. Szépen süthet a nap a néhány felhő mellett, főleg délután kora este számíthatnak helyenként záporra, zivatarra, erre a középső ország részben lesz a legkisebb esély. Odakint 20-25 fokot mérhetünk napközben. Holnap általában sok napsütésre készülhetünk, felhőből az ország középső tájai lehet több, arra felé várható esetleg zápor, zivatar, hajnalra 6 és 14 fok közé csökken, délutánra 22-26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Új digitális röntgenberendezést állított üzembe a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az intézményben ünnepélyes belső körben megtartott szalag átvágással köszöntötték az új röntgen készüléket, amely a mindennapi diagnosztikai betegellátást segíti majd a Szent Pantaleon Kórházban. A kórház hangsúlyozta, az új berendezés nem azonos a korábban sokat emlegetett mammográf készülékkel, hanem attól teljesen független fejlesztésként érkezett az intézménybe. Az új digitális röntgengép két régebbi készüléket vált ki, ezzel egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat a betegellátás szervezése. A gyártói ismertetés szerint a készülék automatikus fényerő és kontraszt beállítással, anatómiai területhez igazodó képfeldolgozással, valamint zajcsökkentő technológiával támogatja az egységes és pontos diagnosztikát, írja a Duna Online. Áprilisban az útban lévő fák kivágásával elkezdődött a 69 új parkoló építése. Ezek a kórház kerítésének áthelyezésével felszabaduló területre épülnek Dunaújvárosban. Kedden újabb fázisába lépett a kivitelezés. Május 19-én megkezdődtek a földmunkák a pszichiátriai osztály mögötti területen. Alkotói pályázat indult a Központi Statisztikai Hivatal, a Csányi Alapítvány, a Magyar Statisztikai Társaság és a Honismereti Szövetség közös szervezésében általános és középiskolás diákok, valamint felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára. A Budai László emlékének tisztelgő pályázatra novellával, prezentációval és infografikával lehet jelentkezni. Témája: milyen lesz Magyarország 100 év múlva? A pályamunkák beérkezési határideje innen Dunaújvárosból is 2026. szeptember 25-e. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat. Ritka fehér ormányos medvék, skarlák, ibiszek és hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A folyamatos fejlesztések részeként új játszótér kialakítását is tervezik, miközben a gondozók természetközeli környezetet próbálnak biztosítani az állatok számára. A közösségi média tudatos üzleti használatáról tartanak ingyenes workshopot június 2-án Dunaújvárosban. A programnak a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Székháza ad otthont reggel 9 órától délután 1 óráig. A gyakorlatorientált interaktív képzés elsősorban a kis- és középvállalkozások számára nyújt segítséget a social media jelenlét erősítésében, az üzletfejlesztésben és az új ügyfelek megszerzésében. A résztvevők megismerhetik a Facebook üzleti célú használatát, az oldalkezelés alapjait, valamint a hirdetési lehetőségeket. A részvétel ingyenes, azonban előzetes online regisztrációhoz kötött. Megkezdődnek az új parkoló kialakításának munkálatai a Dunaújvárosi Kórház pszichiátriai osztálya mögötti területen. A munkálatok idején környéken földmunkagépek, illetve teherautók fokozott mozgására kell számítani, az érintett területet pedig biztonsági okokból lezárják és elkerítik. Az intézmény ugyanakkor hangsúlyozta, a fejlesztés nem akadályozza a betegellátást, így a kórház működése és a betegforgalom továbbra is zavartalan marad. A páciensek ellátása a megszokott rend szerint folytatódik. Újabb ciklusra kapott bizalmat a Dunaújvárosi Egyetem rektora dr. Habil András István. A kinevezést a köztársasági elnök adta át a Sándor palotában, így az intézmény vezetője tovább folytathatja munkáját az egyetem élén. A Dunaújvárosi Egyetem szenátusa korábban nagy többséggel támogatta a rektori pályázatot, majd a fenntartó Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma is egyhangú döntéssel állt ki a jelenlegi vezető mellett. A kinevezéssel dr. András István immár újabb ciklusát kezdheti meg rektorként. A kinevezés fontos mérföldkő az intézmény életében, hiszen a következő évek stratégiai fejlesztéseit továbbra is a jelenlegi vezetés koordinálhatja. A Nemzeti Adó és Vámhivatal központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8 óra 30-tól egészen 18 óráig várják a Fejér vármegyei ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapó plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. Rendhagyó programnak adott otthont a Dunaújvárosi Interciza Múzeum, ahol a Senior Akadémia plusz résztvevői ezúttal a kulisszák mögé is betekintést nyerhettek. A pincéből a padlásig elnevezésű program során a látogatók olyan helyszíneket fedezhettek fel, amelyek a nagy közönség számára általában nem látogatható. A csoportot dr. Szabó Antal Tibor régész muzeológus és Kronászt Margit történész muzeológus vezette végig az intézmény különleges terein. A szervezők szerint a nagy érdeklődés is azt mutatja, hogy továbbra is jelentős igény van az ilyen különleges kulturális eseményekre Dunaújvárosban. A hétfői kormányülésen soron kívül napirenden került a Dunaújvárosi Vasmű kérdése is. Az egykori Dunafer alapvető működését biztosító szerződés lejár, a gyár sorsa a régió egyik legfontosabb ügye. A kormány soron kívül tárgyalta a vasmű helyzetét, ugyanis a vállalat ügye nem csupán munkaerőpiaci kérdés, hanem a térség gazdaságát és Dunaújváros működését is közvetlenül érinti. A szóvivő részletezte, a Dunafer még fennálló működését felszámoló biztosítja, nagyságrendileg havi 1 milliárd forintért. Ez magába foglalja az alapvető iparbiztonsági intézkedéseket, a közszolgáltatások fizetését, az eszközök állagmegóvását és közel 550 ember foglalkoztatását, bérének biztosítását. Azonban ez a szerződés május végéig szól, ezért indokolt rövid távú meghosszabbítása, hogy ezen családok megélhetése ne kerüljön veszélybe. Hozzátette, a kormány célja, hogy közép és hosszú távon fenntartható és megfelelő megoldásokat találjon Dunaújváros számára, írja a dual.hu. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolások számára. A videók a Teatrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Egy maximum 4 perces videóval lehet bemutatni az adott iskola hangulatát, személyiségét. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul, a legtöbb szavazatot kapó iskola, teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására. Fontos változás érkezik a szépkártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban, jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is. Hogy kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket, visszatér a korábbi rendszer, azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána nézniük a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szépkártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év május végéig elkölteni. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll a Fejérvár megyei önkormányzatok rendelkezésére is, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. Visszahívtak egy glutén és laktózmentes nápolyit, mert határérték feletti glutén tartalmat mértek a termékekben. Az élelmiszerhatóság azt kéri, hogy a Dibet márkájú Wafri kakaós krémmel töltött és bevont ostyaszeletet a Fejérvár megyeiek se fogyasszák el. Az édességről a pontos információk megtalálhatók a Nébih honlapján. Végül a várható időjárásról: fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést, egy-egy záporzivatar is kialakulhat, megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak, reggel 13, délután 25 fok körül várható a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május 20-a van, szerda, és együtt töltjük a ma reggelt a legjobb zenékkel közösen, úgyhogy megadjuk az erőt a munka mellé és az elindulás mellé, méghozzá Jennifer Lopez-zel ebbe az órába. Ő a Get Right-ot hozza el, a kezdés pedig Beyoncé. Vele indulunk, rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 20-a van, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szerda. A névnaposok a Bernátok és a Felíciák, a születésnaposok között pedig gyerekkorunk kapus ikonját köszönhetem, Iker Casillast. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a méhek világnapja, és természetesen témákkal is készültem a mai nap reggelére. Egy Kylie Minoggal kapcsolatos hír is érkezik, de most egy másik csajszival fogom folytatni. Szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Jennifer Lopez most a hangulat felelős, a Get Right-tal ébredhetünk. Szép reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Adamski és a Killer. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, és arról is szó volt, hogy Kylie Minoggal lesz egy kapcsolatos dolog. Bizony, 7 óra után vele kezdünk majd, egy jubileumi turnéra készül, és hogy mi lesz ezen a turnén, és hogy egyébként hogy van az énekesnő, erről fogok egy kicsit beszélni. Aztán 8 óra után pedig a tetoválásról lesz szó, ami igazán megosztó téma. Egyrészt valaki nem szereti, valaki elítéli, valaki viseli, valaki teljesen agyonvarratja magát, úgyhogy ez nagyon érdekes, de jön most 10 ok, amiért a tetoválást választják az emberek, és végül 9 óra után pedig egy kicsi sport, és a Barcelona házatájára látogatunk el, ahol Robert Lewandowski-ról lesz szó. Nem véletlenül jönnek majd a részletek. Na meg a legjobb zenéket is hozom, most egy rövid szünet, aztán a No Doubt-tal megyek majd tovább. Jön majd a Hey Baby a hírek után. Hey,
1: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősök tisztázása. A kabinet megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának felfüggesztését. Karbantartás miatt változik a H5-ös hév menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyorsjáratok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak. Két erdőtűz pusztít Dél-Kaliforniában. Csaknem 30 ezer embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről. A legsúlyosabb helyzet Simi Valley környékén és Santa Rosa szigetén alakult ki, ahol a lángok már több 10 négyzetkilométeres területet érintenek. A tűzoltók helikopterekkel és repülőgépekkel próbálják megfékezni a lángokat. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszer pazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A kerítésen átdobott, összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. A büntetés végrehajtás szerint a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe különféle módszerekkel.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Új digitális röntgenberendezést állított üzembe a Szent Pantaleon kórház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az intézményben ünnepélyes belső körben megtartott szalag átvágással köszöntötték az új röntgen készüléket, amely a mindennapi diagnosztikai betegellátást segíti majd a Szent Pantaleon kórházban. A kórház hangsúlyozta, az új berendezés nem azonos a korábban sokat emlegetett mammográf készülékkel, hanem attól teljesen független fejlesztésként érkezett az intézménybe. Az új digitális röntgengép két régebbi készüléket vált ki, ezzel egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat a betegellátás szervezése. A gyártói ismertetés szerint a készülék automatikus fényerő és kontraszt beállítással, anatómiai területhez igazodó képfeldolgozással, valamint zajcsökkentő technológiával támogatja az egységes és pontos diagnosztikát, írja a Duna Online. Alkotói pályázat indult a Központi Statisztikai Hivatal, a Csányi Alapítvány, a Magyar Statisztikai Társaság és a Honismereti Szövetség közös szervezésében általános és középiskolás diákok, valamint felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára. A Budai László emlékének tisztelgő pályázatra novellával, prezentációval és infografikával lehet jelentkezni. Témája: milyen lesz Magyarország 100 év múlva? A pályamunkák beérkezési határideje innen Dunaújvárosból is 2026. szeptember 25-e. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat. Ritka fehérormányos medvék, skarlát ibiszek és hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A folyamatos fejlesztések részeként új játszótér kialakítását is tervezik, miközben a gondozók természetközeli környezetet próbálnak biztosítani az állatok számára. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll a Fejérvár megyei önkormányzatok rendelkezésére is, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet itt Fejérvár megyében is. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a vízhelyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Végül a várható időjárásról: fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést, egy-egy zápor zivatar is kialakulhat, megélénkül az északnyugati szél, záporok zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak. Reggel 13, délután 25 fok körül várható a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a Noxal ébredhettünk, ez volt a szeretem, és most pár szót ejtsünk a mai nap időjárásáról. Egyébként a zárójelben megjegyzem, hogy a tegnapi nap is csodásan alakult, ami az időjárást illeti, ugyanis visszatért egy nagyon picit a jó idő, és ez ma folytatódik. Ma szerencsére sok napsütés lesz majd, bár az égen időnként megjelennek tipikus tavaszi gomoly felhők, esőtől nem kell tartani, a csúcs hőmérséklet pedig 21 és 26 fok között alakul majd. Úgyhogy ezzel a csodás időjárással kell számolni, na meg a legjobb zenékkel, amik most szólnak az ébredés és a napindítás mellé, hogy a szerdai munkanap jól kezdődjön. George Michael jön most, és a Freedomot hozza ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a nap első témája, Kylie Minogue érkezik, ugyanis 40 éves jubileumot ünnepel, azóta van a pályán, és ezzel kapcsolatban indít egy turnét is, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Egy másik csodás hangú énekesnő lesz velünk itt a 2000-es évekből, Nelly Furtado, a Say It Right-ot hozza majd el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új digitális röntgenberendezést állított üzembe a Szent Pantaleon kórház. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az intézményben ünnepélyes belső körben megtartott szalag átvágással köszöntötték az új röntgen készüléket, amely a mindennapi diagnosztikai betegellátást segíti majd a Szent Pantaleon kórházban. A kórház hangsúlyozta, az új berendezés nem azonos a korábban sokat emlegetett mammográf készülékkel, hanem attól teljesen független fejlesztésként érkezett az intézménybe. Az új digitális röntgengép két régebbi készüléket vált ki, ezzel egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat a betegellátás szervezése. A gyártói ismertetés szerint a készülék automatikus fényerő és kontraszt beállítással, anatómiai területhez igazodó képfeldolgozással, valamint zajcsökkentő technológiával támogatja az egységes és pontos diagnosztikát, írja a Duna Online. Áprilisban az útban lévő fák kivágásával elkezdődött a 69 új parkoló építése, ezek a kórház kerítésének áthelyezésével felszabaduló területre épülnek Dunaújvárosban. Kedden újabb fázisába lépett a kivitelezés, május 19-én megkezdődtek a földmunkák a pszichiátriai osztály mögötti területen. Alkotói pályázat indult a Központi Statisztikai Hivatal, a Csányi Alapítvány, a Magyar Statisztikai Társaság és a Honismereti Szövetség közös szervezésében általános és középiskolás diákok, valamint felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára. A Budai László emlékének tisztelő pályázatra novellával, prezentációval és infografikával lehet jelentkezni. Témája: milyen lesz Magyarország 100 év múlva. A pályamunkák beérkezési határideje innen Dunaújvárosból is 2026. szeptember 25-e. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat. Ritka fehérormányos medvék, skarlát ibiszek és hamarosan új zebrák is érkeznek az exotikus birodalomba. A folyamatos fejlesztések részeként új játszótér kialakítását is tervezik, miközben a gondozók természetközeli környezetet próbálnak biztosítani az állatok számára. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy május 20-áig az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek mindenképpen foglalkozniuk kell az SZIA bevallással. A NAV elkészíti ugyan nekik is a tervezetet, de a bevallás nem válik automatikusan érvényessé. Azt át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni és be is kell küldeni. Végül a várható időjárásról: fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést, egy-egy záporzivatar is kialakulhat, megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak, reggel 13, délután 25 fok körül várható a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 40 éve van a pályán Kylie Minogue, és bizony ezt egy gigantikus turnéval ünnepli majd meg, úgyhogy jönnek a részletek erről, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem, hogy jól induljon a szerda reggelünk. Itt lesz például velem Nelly Furtado, a Say It Right-ot hozza. Na meg, jön majd Fragma is a Tokaz Miracle-lel, rádiózunk együtt, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szép reggelt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az Ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. Szerintem ez biztos, hogy így van. A folytatásban meg egy olyan énekesnő van, akiben úgy néz ki, hogy egy kicsit elfogyott, hogy ő szeretne bármit is alkotni, ugyanis nemrégiben vonult vissza, pedig egyáltalán nem öreg, és nagyon-nagyon szeretjük, és szerintem lehet, hogy még vissza fog térni a színpadra, vagy a zenealkotáshoz. Nelly Furtadóról van szó, és az egyik legnagyobb R&B sikerét hozza most el. A Say It Right-tal folytatódik az ébredés és a napindítás itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Szia, ébresztett minket az elmúlt 3,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 20-a van, szerda. A Bernátok és a Feliciák a névnaposok. A születésnaposok között pedig Iker Casillast köszönhetem. Spanyol válogatott labdarúgóról van szó, aki már visszavonult. Egy igazi legenda. Isten értesse az ünnepelteket. És apropó legenda, hát a folytatásban is egy legendával megyünk majd tovább. Ugyanis a híreket követően Whitney Houston fog majd énekelni, a pop királynője, a My Love Is Your Love-val érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés. A dokumentumot azonban a leköszönt kormány többször is módosította. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A kerítésen átdobott, összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. A büntetés végrehajtás szerint a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe különféle módszerekkel. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án, vagyis ma éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket és egyházi közösségeket, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon. Karbantartás miatt változik a H5-ös hév menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyorsjáratok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Új digitális röntgenberendezést állított üzembe a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az intézményben ünnepélyes belső körben megtartott szalag átvágással köszöntötték az új röntgen készüléket, amely a mindennapi diagnosztikai betegellátást segíti majd a Szent Pantaleon Kórházban. A kórház hangsúlyozta, az új berendezés nem azonos a korábban sokat emlegetett mammográf készülékkel, hanem attól teljesen független fejlesztésként érkezett az intézménybe. Az új digitális röntgengép két régebbi készüléket vált ki, ezzel egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat a betegellátás szervezése. A gyártói ismertetés szerint a készülék automatikus fényerő és kontraszt beállítással, anatómiai területhez igazodó képfeldolgozással, valamint zajcsökkentő technológiával támogatja az egységes és pontos diagnosztikát, írja a Duna Online. Az előszállási állatpark idén-nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat. Ritka fehér ormányos medvék, skarlát ibiszek és hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A folyamatos fejlesztések részeként új játszótér kialakítását is tervezik, miközben a gondozók természetközeli környezetet próbálnak biztosítani az állatok számára. A közösségi média tudatos üzleti használatáról tartanak ingyenes workshopot június 2-án Dunaújvárosban. A programnak a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara székháza ad otthont reggel 9 órától délután 1 óráig. A gyakorlatorientált interaktív képzés elsősorban a kis- és középvállalkozások számára nyújt segítséget a social media jelenlét erősítésében, az üzletfejlesztésben és az új ügyfelek megszerzésében. A résztvevők megismerhetik a Facebook üzleti célú használatát, az oldalkezelés alapjait, valamint a hirdetési lehetőségeket. A részvétel ingyenes, azonban előzetes online regisztrációhoz kötött. Áprilisban az útban lévő fák kivágásával elkezdődött a 69 új parkoló építése. Ezek a kórház kerítésének áthelyezésével felszabaduló területre épülnek Dunaújvárosban. Kedden újabb fázisába lépett a kivitelezés. Május 19-én megkezdődtek a földmunkák a pszichiátriai osztály mögötti területen. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet, itt Fejér vármegyében is. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Végül a várható időjárásról: fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést, egy-egy záporzivatar is kialakulhat, megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak. Reggel 13, délután 25 fok körül várható a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Nagy Bogi és a Várni Rád után kicsit hagy beszéljek arról, hogy 2 óra témánk még hátra van a mai nap reggeléből. A következő órában, azaz 8 óra után a tetoválásokról lesz szó. Valaki ezt nagyon rühelli, valaki pedig imádja, úgyhogy most 10 ok jön, hogy miért varratnak tetoválást magukra az emberek, és végül 9 óra után a sportrovatba Robert Lewandowskiról lesz szó, a Barcelona házatájékánál történt egy kis változás, úgyhogy jönnek erről is a részletek, no meg a legjobb zenék, Robbie Williams-szel megyünk tovább, ez a Minilium most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, úgyhogy nekem egy kicsi kávészünet következik, ugyanis jönnek a hírek, és ezt ki is fogom használni, és tényleg egy kis kávét fogok elfogyasztani, mert kicsit föl kell pörögnöm, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez mind sikerülni fog. És a következő órába azon felül, hogy zenélünk, a tetoválásokról lesz szó. Ez egy nagyon megosztó dolog, valaki teljesen elítéli, valaki agyonvarratja magát, úgyhogy most megnézzük, hogy mi az a 10 ok, ami miatt az emberek magukra szoktak varratni tetoválásokat, és természetesen, ahogy mondtam, a legjobb zenék is szólnak az ébredés és a napindítás mellé, Madonna érkezik majd. A pop dívája most teljesen meg van újulva, de ide a régi, jól megszokott receptet hozza most el, a Vuggal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tideni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a

0: Megette étteremnapok. Fedez fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mind megetteétteremnapok.hu.
1: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új digitális röntgenberendezést állított üzembe a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az intézményben ünnepélyes belső körben megtartott szalag átvágással köszöntötték az új röntgen készüléket, amely a mindennapi diagnosztikai betegellátást segíti majd a Szent Pantaleon Kórházban. A kórház hangsúlyozta, az új berendezés nem azonos a korábban sokat emlegetett mammográf készülékkel, hanem attól teljesen független fejlesztésként érkezett az intézménybe. Az új digitális röntgengép két régebbi készüléket vált ki, ezzel egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat a betegellátás szervezése. A gyártói ismertetés szerint a készülék automatikus fényerő és kontraszt beállítással, anatómiai területhez igazodó képfeldolgozással, valamint zajcsökkentő technológiával támogatja az egységes és pontos diagnosztikát, írja a Duna Online. A közösségi média tudatos üzleti használatáról tartanak ingyenes workshopot június 2-án Dunaújvárosban. A programnak a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara székháza ad otthont reggel 9 órától délután 1 óráig. A gyakorlatorientált interaktív képzés elsősorban a kis- és középvállalkozások számára nyújt segítséget a social media jelenlét erősítésében, az üzletfejlesztésben és az új ügyfelek megszerzésében. A résztvevők megismerhetik a Facebook üzleti célú használatát, az oldalkezelés alapjait, valamint a hirdetési lehetőségeket. A részvétel ingyenes, azonban előzetes online regisztrációhoz kötött. Alkotói pályázat indult a Központi Statisztikai Hivatal, a Csányi Alapítvány, a Magyar Statisztikai Társaság és a Honismereti Szövetség közös szervezésében általános és középiskolás diákok, valamint felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára. A Budai László emlékének tisztelgő pályázatra novellával, prezentációval és infografikával lehet jelentkezni. Témája: milyen lesz Magyarország 100 év múlva. A pályamunkák beérkezési határideje innen Dunaújvárosból is 2026. szeptember 25-e. Fontos változás érkezik a szépkártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban, jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket. Visszatér a korábbi rendszer, azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána nézniük a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szépkártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év május végéig elkölteni. Végül a várható időjárásról: fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést, egy-egy zápor zivatar is kialakulhat, megélénkül az északnyugati szél, záporok zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak. Reggel 13, délután 25 fok körül várható a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 20-a van, szerda, Maxim Levi szabadságon, úgyhogy megpróbálom én helyettesíteni, és hozom természetesen a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Sheryl Crow, az All I Wanna Do-val, na meg 10 ok, hogy miért varratnak az emberek tetoválás magukra. Erről fogunk picit beszélni.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Ígértem, hogy a tetoválásokról lesz szó, és hogy miért választják ezt az emberek, 10 okot szedtek most össze egy cikkben, és ezt fogom felsorolni nagyjából, és kicsit természetesen beszélgetünk róla. Egyébként a tetoválásokat már művészeti önkifejezés széles körében is elismerik, és hát a 21. század egyre sokszínűbb társadalmában 10 fő kategóriába sorolható, miért döntenek az emberek a végleges testmódosítás mellett. A szépség és a divat sokan egyszerűen természetként, tisztán esztétikai célból választják az ábrákat. Egyediség, egy saját tervezésű vagy különleges, mint a tökéletes eszköz, hogy egyén kitűnjön a tömegből. A szubkultúrához való tartozás, ősemberi igény, a csoporthoz tartozás vizuális jelzése, személyes narratíva, valamint fizikai teherbírás, lázadás, aztán tradíció, szexuális motiváció, függőség, hirtelen felindulás. Ez a 10 ok, amiért az emberek tetoválást varratnak magukra. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a véleménye erről. Jó, hogyha egy tetoválás van egy emberen, ha diszkrét van, ha mi fér bele. Erre vagyok kíváncsi. A telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, és ameddig jönnek az üzenetek, addig én hozom a legjobb zenéket. Visszautazunk a 90-es évek pop világába, méghozzá Madonnával. Jön a Vug, ami akkor hatalmas port kavart és nagyon megváltoztatta a zenei ízlést, és egy korszakalkotó dal volt, de hát Madonna az mindig ilyen, most is legutóbb ilyen tett le az asztalra. A folytatás viszont egy hip-hop R&B sikeré. Ánsati jó voltából. Ez az Always On Time most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Zola, és a Sehova se passzolok. Milyen érdekes egybefüggés ez, ugye itt beszéltünk arról, hogy a szubkultúrához való tartozás a tetoválások miatt, és azt a kérdést tettem fel egyébként, mert 10 okot soroltam föl a tetoválásról, hogy ki miért varrat magára és mit, és hát bizony-bizony azért itt nagyon sokan elítélték a tetoválást, nem véletlenül, mert ezt aztán nem lehet leszedni, vagy csak nagyon hosszú idő alatt lehet, és nagyon drága módon eltávolítani magáról az embernek, úgyhogy be kell vallani, nagyon át kell gondolni, hogy az ember mit és mikor varrat magára, és egyébként, hogy varrat-e magára. Ez is egy érdekes kérdés, úgyhogy nagy port kavart mindez. A folytatásban most egy kicsi szünet következik, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig Lisa Stanfield-el megyünk tovább, és a 90-es évek egyik legnagyobb bulis lágere lesz itt, a The Real Thing tőle.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés. A dokumentumot azonban a leköszönt kormány többször is módosította. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A kerítésen átdobott, összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. A büntetés végrehajtás szerint a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe különféle módszerekkel. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án, vagyis ma éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket és egyházi közösségeket, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Megnyílt a Szent István könyvhéd Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhed.hu oldalon. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomlyói bucsú idején. A pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A látogatók középkori hagyományőrző programokon és történelmi előadásokon is részt vehetnek. Két erdőtűz pusztít Dél-Kaliforniában. Csaknem 30 ezer embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről. A legsúlyosabb helyzet Simi Valley környékén és Santa Rosa szigetén alakult ki, ahol a lángok már több 10 négyzetkilométeres területet érintenek. A tűzoltók helikopterekkel és repülőgépekkel próbálják megfékezni a lángokat.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Új digitális röntgenberendezést állított üzembe a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az intézményben ünnepélyes belső körben megtartott szalag átvágással köszöntötték az új röntgen készüléket, amely a mindennapi diagnosztikai betegellátást segíti majd a Szent Pantaleon Kórházban. A kórház hangsúlyozta, az új berendezés nem azonos a korábban sokat emlegetett mammográf készülékkel, hanem attól teljesen független fejlesztésként érkezett az intézménybe. Az új digitális röntgengép két régebbi készüléket vált ki, ezzel egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat a betegellátás szervezése. A gyártói ismertetés szerint a készülék automatikus fényerő és kontraszt beállítással, anatómiai területhez igazodó képfeldolgozással, valamint zajcsökkentő technológiával támogatja az egységes és pontos diagnosztikát, írja a Duna Online. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat. Ritka fehérormányos medvék, skarlát ibiszek és hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A folyamatos fejlesztések részeként új játszótér kialakítását is tervezik, miközben a gondozók természetközeli környezetet próbálnak biztosítani az állatok számára. A közösségi média tudatos üzleti használatáról tartanak ingyenes workshopot június 2-án Dunaújvárosban. A programnak a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara székháza ad otthont reggel 9 órától délután 1 óráig. A gyakorlatorientált interaktív képzés elsősorban a kis- és középvállalkozások számára nyújt segítséget a social media jelenlét erősítésében, az üzletfejlesztésben és az új ügyfelek megszerzésében. A résztvevők megismerhetik a Facebook üzleti célú használatát, az oldalkezelés alapjait, valamint a hirdetési lehetőségeket. A részvétel ingyenes, azonban előzetes online regisztrációhoz kötött. Fontos változás érkezik a szépkártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban, jó, ha tudják a fehér vármegyeiek is, hogy kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket. Visszatér a korábbi rendszer, azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána nézniük a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szépkártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év május végéig elkölteni. Végül a várható időjárásról: fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést, egy-egy zápor zivatar is kialakulhat, megélénkül az északnyugati szél, záporok zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak. Reggel 13, délután 25 fok körül várható a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Tom Novi és Lima közöse volt ez, ez teljesen elmoshatatlan egymástól ez a két duó, nem véletlenül zseniálisan működnek együtt. A Tékittel próbáltak minket megébreszteni ezen a gyönyörű napon, mert hogy egyébként az lesz, ugyanis szerencsére sok nap süt majd, bár az égen időnként megjelenhetnek ilyen tavaszi gomoly felhők, de azzal nem kell foglalkozni. Most jön a lényeg, a csúcs hőmérséklet a legmelegebb órákba 24 és 26 fok között alakul majd, úgyhogy egy ilyen stílszerű zenét indítok most utána, ami egy kicsit a nyarat idézi meg. Jön a Ring Ring Ring a De La Soul-tól, bár a nyárról egyáltalán nincs benne szó.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig a rövid szokásos kis sportszínes, és a mai napon a Barcelonáról és Robert Lewandowskiról lesz szó, nem véletlenül, jönnek majd a részletek, na meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a CMC Music Factory, a Do You Wanna Get Funky-val érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új digitális röntgenberendezést állított üzembe a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az intézményben ünnepélyes belső körben megtartott szalag átvágással köszöntötték az új röntgen készüléket, amely a mindennapi diagnosztikai betegellátást segíti majd a Szent Pantaleon Kórházban. A kórház hangsúlyozta, az új berendezés nem azonos a korábban sokat emlegetett mammográf készülékkel, hanem attól teljesen független fejlesztésként érkezett az intézménybe. Az új digitális röntgengép két régebbi készüléket vált ki, ezzel egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat a betegellátás szervezése. A gyártói ismertetés szerint a készülék automatikus fényerő és kontraszt beállítással, anatómiai területhez igazodó képfeldolgozással, valamint zajcsökkentő technológiával támogatja az egységes és pontos diagnosztikát, írja a Duna Online. Alkotói pályázat indult a Központi Statisztikai Hivatal, a Csányi Alapítvány, a Magyar Statisztikai Társaság és a Honismereti Szövetség közös szervezésében általános és középiskolás diákok, valamint felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára. A Budai László emlékének tisztelgő pályázatra novellával, prezentációval és infografikával lehet jelentkezni. Témája: milyen lesz Magyarország 100 év múlva? A pályamunkák beérkezési határideje innen Dunaújvárosból is 2026. szeptember 25-e. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat. Ritka fehérormányos medvék, skarlát ibiszek és hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A folyamatos fejlesztések részeként új játszótér kialakítását is tervezik, miközben a gondozók természetközeli környezetet próbálnak biztosítani az állatok számára. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még két hét áll a Fejérvár megyei önkormányzatok rendelkezésére is, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet itt Fejérvár megyében is. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a vízhelyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Végül a várható időjárásról: fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést, egy-egy záporzivatar is kialakulhat, megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak. Reggel 13, délután 25 fok körül várható a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után mindig valami rövid kis szösszenet jön a sportvilágából, és ez a mai napon is így lesz. Barcelona Robert Lewandowski kapcsolatát nézzük most meg, ugyanis van változás, jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék a munka mellé, mert most már azért gondolom sokan beértek, akiknek még nem, azok meg még élvezik, hogy csak az autóba kell ülni. Kezdünk a Durán Duránnal, szól a Sunrise.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék a mai sportszínes Katalónia fővárosából szól, Barcelonából, ugyanis Robert Lewandowski búcsúzott a szurkolóktól, a Real Betis elleni 3-1-re megnyert bajnoki mérkőzés hozta el a lezárás pillanatát. A Barcelona 37 éves gólvágója a 85. percben vastaps kíséretében könnyes szemmel hagyta el utoljára a pályát a gránát vöröskék mezben, miután szerződése lejárt, és a szezon végén távozik a klubtól. A hivatalos megható elköszönésre a lefújás után került sor, a lengyel támadó felesége és gyermekei társaságában tért vissza a gyepre, hogy mikrofont ragadjon és katalán nyelven mondjon köszönetet a közönségnek. Egyetlen egy mondatot ragadok ki a beszédből, aki a Barcelonában focizott, az örökre barcelonás marad. 4 év statisztikája, a csatár elképesztő számokkal búcsúzott, 192 meccsen lépett pályára, ezeken 119 gólt szerzett. A csapattal 3 bajnoki címet, 1 spanyol kupát és 3 spanyol szuperkupát emelhetett a magasba. Nem kis teljesítmény, úgyhogy nem csodálom, hogy könnyesek a szemek. Egyébként a lengyel labdarúgó a gyepen ülve várta meg, még kiürül a stadion körülötte, és bizony sokáig merengett, csak úgy ott a Camp Nou-ba. A legjobb zenékkel megyünk tovább, hogy senki ne aludjon és ne merengjen a munkába. Itt lesz például Marc Anthony az I Need to Know-val, a folytatás pedig Kuni Williams-é. Ez a World Celebration most itt a Westen. We'll be right back.

0: We gon' celebrate, we gon' celebrate, come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Follow the Flow és a Valahányszor. Ezek után egy kicsit nézzünk körül az utakon. Van egy nagyon rossz infóm az M0-as autóút déli szektorában, Halásztelek térségében, a 17-es kilométernél történt egy nagy baleset. 6 személyautó ütközött össze, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a belső sávot lezárták, a torlódás 8 kilométer hosszú. Kitartást kívánok mindenkinek ide, és kell a kitartás az M3-as autópályán is, ahol egy terelést építenek ki, méghozzá Vásáros Nemény felé vezető oldalon Bak térségében. A 39-es és a 48-as kilométer között van ez a mozgóterelés, és 3 kilométer már mögötte a sor. Ha valaki ki akarná egészíteni az infóimat, azt tegye nyugodtan, a telefon és Viber szám 0620 55 55 155, és nem tudom, hogy hány személyes az autó, de bizony most egy 4 fős fiú csapat mindenkinek be fog ülni az autójába, és egy kicsit próbál jó hangulatot teremteni. A Backstreet Boys csapata jön, és a Quit Playing Games With My Heart most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk természetesen, hogy meghozzuk a jó kedvet a munka mellé. Az East 17 lesz majd például a segítségemre, az It's Right-tal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án, vagyis ma éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket és egyházi közösségeket, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra

0: hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ezévi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés. A dokumentumot azonban a leköszönt kormány többször is módosította. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Két erdőtűz pusztít Dél-Kaliforniában. Csaknem 30 ezer embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről. A legsúlyosabb helyzet Simi Valley környékén és Santa Rosa szigetén alakult ki, ahol a lángok már több 10 négyzetkilométeres területet érintenek. A tűzoltók helikopterekkel és repülőgépekkel próbálják megfékezni a lángokat.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új digitális röntgenberendezést állított üzembe a Szent Pantaleon kórház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az intézményben ünnepélyes belső körben megtartott szalag átvágással köszöntötték az új röntgen készüléket, amely a mindennapi diagnosztikai betegellátást segíti majd a Szent Pantaleon kórházban. A kórház hangsúlyozta, az új berendezés nem azonos a korábban sokat emlegetett mammográf készülékkel, hanem attól teljesen független fejlesztésként érkezett az intézménybe. Az új digitális röntgengép két régebbi készüléket vált ki, ezzel egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat a betegellátás szervezése. A gyártói ismertetés szerint a készülék automatikus fényerő és kontraszt beállítással, anatómiai területhez igazodó képfeldolgozással, valamint zajcsökkentő technológiával támogatja az egységes és pontos diagnosztikát, írja a Duna Online. Alkotói pályázat indult a Központi Statisztikai Hivatal, a Csányi Alapítvány, a Magyar Statisztikai Társaság és a Honismereti Szövetség közös szervezésében általános és középiskolás diákok, valamint felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára. A Budai László emlékének tisztelgő pályázatra novellával, prezentációval és infografikával lehet jelentkezni. Témája: milyen lesz Magyarország 100 év múlva? A pályamunkák beérkezési határideje innen Dunaújvárosból is 2026. szeptember 25-e. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat. Ritka fehérormányos medvék, skarlát ibiszek és hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A folyamatos fejlesztések részeként új játszótér kialakítását is tervezik, miközben a gondozók természetközeli környezetet próbálnak biztosítani az állatok számára. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még két hét áll a Fejérvár megyei önkormányzatok rendelkezésére is, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet itt Fejérvár megyében is. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a vízhelyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Végül a várható időjárásról fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést, egy-egy zápor zivatar is kialakulhat, megélénkül az északnyugati szél, záporok zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak. Reggel 13, délután 25 fok körül várható a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, május 20-a van, a hét közepén vagyunk, és bizony egy hosszú hétvége áll előttünk, úgyhogy kitartást kívánok a munka mellé. Jönnek a legjobb zenék, hogy megcsinálják a kedvet hozzá. Itt lesz például velem a Salt and Pepper Wadamennel és az East 17 csapata is. A kezdés pedig a Dax OC, ez a Barbara Streisand, a mikrofonnál Horváth Zoltán.
1: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Egy pillanatra lerohantam az előbb az utcára, mert jöttek hozzám, hoztak nekem valamit, és meg kell, hogy mondjam, olyan meleg van, hogy amit reggel fölvettem, mikor jöttem be reggel 6 órára, egy hosszú nadrágot, meg egy pulcsit, majdnem leolvadt tőlem, annyira meleg van, és egyébként azt érzem már magából a betonból is, hogy jön vissza a meleg, úgyhogy nem hazudtak a mai időjárással, amikor azt mondták, hogy 24 és 26 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet, úgyhogy a délutánban ezt már biztos, hogy élvezhetjük, úgyhogy kitartást kívánok a munkában, nem kell már sokat dolgoznunk, és egyébként is a hét közepe van, és egy hosszú hétvége lesz előttünk, amire hasonló időjárást mondanak, mint ami most van, úgyhogy ezen se kell izgulni. Csupa jó hírek után, csupa jó zene fog következni, ugyanis itt lesz Desri a You Gotta Be-vel, na meg a Salt and Pepper és az MV közöse most a folytatásban. A Wadament indítom itt a Besten. Yeah, yeah.

0: Best FM a legjobb zenék, ez a nyári időjáráshoz Desiree dala teljesen stimmelt, a You Gotta Be, varázsolt el mindenkit, szép napot kívánok mindenkinek. Egyébként május 20-a van szerda, a Bernátok és a Felíciák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Iker Casillast, spanyol labdarúgót köszönhetem, ő egy igazi legenda. És ezen a napon van a méhek világnapja is, a legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom. Érkezik az a Kylie Minogue, aki jövőre 40 éve lesz a pályán, az On a Night Like This-szel folytatom hamarosan a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán még egy óránk lesz hátra közösen, és a délelőttből is, úgyhogy az ebédidőig még én hozom a legjobb zenéket. A kaja előtti utolsó egy órához meghozza majd a hangulatot, például Justin Timberlake és Timbaland közöse. Ez lesz a Sexy Back majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr,
4: de most új fejezet nyílik.
3: Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet.
4: Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok.
3: És a belépés ingyenes.
5: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
3: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Korszerű, leszedőpulttal gazdagodott a Vasvári Pár általános iskola étkezője. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Új korszerű, leszedőpulttal gazdagodott a Vasvári Pár általános iskola étkezője Dunaújvárosban. A fejlesztés célja, hogy megkönnyítse és gyorsabbá tegye az étkezések utáni rendrakást, miközben a diákok környezettudatos szemléletét is erősítik. Az új rendszer segítségével a gyerekek egyszerűbben és átláthatóbban tudják szétválogatni az étkezés után keletkező hulladékot, támogatva ezzel a szelektív gyűjtést és a fenntartható működést. Az intézményben ünnepélyes belső körben megtartott szalag átvágással köszöntötték az új röntgen készüléket, amely a mindennapi diagnosztikai betegellátást segíti majd a Szent Pantaleon kórházban. A kórház hangsúlyozta, az új berendezés nem azonos a korábban sokat emlegetett mammográf készülékkel, hanem attól teljesen független fejlesztésként érkezett az intézménybe. Az új digitális röntgengép 2 régebbi készüléket vált ki, ezzel egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat a betegellátás szervezése. A gyártói ismertetés szerint a készülék automatikus fényerő és kontraszt beállítással, anatómiai területhez igazodó képfeldolgozással, valamint zajcsökkentő technológiával támogatja az egységes és pontos diagnosztikát, írja a Duna Online. Az előszállási állatpark idén

0: Nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat, ritka fehér ormányos medvék, skarlát ibiszek, és hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A folyamatos fejlesztések részeként új játszótér kialakítását is tervezik, miközben a gondozók természetközeli környezetet próbálnak biztosítani az állatok számára. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolások számára. A videók a Teatrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Egy maximum 4 perces videóval lehet bemutatni az adott iskola hangulatát, személyiségét. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul, a legtöbb szavazatot kapó iskola, teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet, itt Fejér vármegyében is. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-észak-nyugati szél. Kora reggel 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 22-26 fokot mutathat a hőmérő.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Feljelentés a szegedi BYD gyár ügyében. Bőrdaganat az UV-sugárzása a legnagyobb ellenfél. 200 milliót csalt ki egy nyugdíjastól, itt a vádemelés. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal a szegedi BYD gyár ügyében. Közleményük szerint az üzem építésénél letermelt talajréteg felhasználásakor védhettek az előírások ellen, de nem közöltek részleteket. Ugyanerről posztolt közösségi oldalán a környezetért felelős miniszter is. Gajdos László már súlyos szabálysértésről írt. A cég nem kommentálta mindezt, ugyanakkor jelezte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
3: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhit vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
2: Csak nem 200 millió forintot csalt ki egy nyugdíjastól egy budapesti férfi. Még bírósági, adóhatósági, ügyvédi, sőt végrehajtói iratokat is gyártott, hogy meséjét alátámassza. Azt mondta az idős embernek, hogy megszerezhetne egy ingatlant, ha kifizetné a tartozást. Az idős ember megsajnálta és adott neki pénzt. Az átvett összeget aztán elverte, eljátszotta, illetve felélte. Vádat emeltek ellene. 5-0-ra kiütötte Nagy-Britanniát a magyar jégkorong válogatott Svájcban az A csoportos világbajnokságon, ezzel nagy lépést tett a bentmaradás felé. A mieink végig magabiztosak voltak, és sikerült kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést. Pénteken a pont nélküli németekkel találkoznak, akiket tétmeccsen még sosem sikerült legyőzniük. Remek időre számíthatunk a folytatásban, mondom a részleteket. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati-délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Én iszonyatosan éhes vagyok, de ezt az egy órát még ki kell bírnunk, úgyhogy jönnek a legjobb zenék azért, hogy jól menjen a munka, és megadják az utolsó délelőtti órába is a lendületet mindehhez. Itt lesz például velem a Rob Andres, a Got to the Get-tel, na meg Justin Timberlake és Timbaland közöse is szól majd, a Sexy Back. A kezdés pedig Bob Marley-éké, a Jam innen indulunk a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, az első emeletdal átdolgozva az Artev Newtól. Ez volt a Csak azért is szerelem, a folytatásba viszont irány a hip-hop és az R&B világa, és egy bizonyíték jön arra, hogy a rappereknek is van szívük, és bizony érző lények, hogyha lehet így mondani. Néha kemény srácokból is lehetnek light szívű úriemberek. Coolio jön, és a See You Where You

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Az egyik személyes kedvencem volt ez. Meredith Brooks és a Beach, viszont az én időm lejárt. Majoros Rita toppan be ide a stúdióba, és itt fog topogni egészen este 6 óráig, hozza a jó kedvet, na meg a legjobb zenéket, és este 6-kor pedig Night Shift, mint ahogy egyébként minden nap 2 óra mixel jönnek a srácok ma este is. White Boyék várnak mindenkit sok szeretettel. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap reggel ébredünk majd legközelebb együtt itt a Besten. Most utoljára a Faithless dalát indítom, Didóval érkezik. Ez a One Step Too Far.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új digitális röntgenberendezést állított üzembe a Szent Pantaleon kórház. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újkorszerű leszedőpulttal gazdagodott a Vasvári Pál általános iskola étkezője Dunaújvárosban. A fejlesztés célja, hogy megkönnyítse és gyorsabbá tegye az étkezések utáni rendrakást, miközben a diákok környezettudatos szemléletét is erősítik. Az új rendszer segítségével a gyerekek egyszerűbben és átláthatóbban tudják szétválogatni az étkezés után keletkező hulladékot, támogatva ezzel a szelektív gyűjtést és a fenntartható működést. Alkotói pályázat indult a Központi Statisztikai Hivatal, a Csányi Alapítvány, a Magyar Statisztikai Társaság és a Honismereti Szövetség közös szervezésében általános és középiskolás diákok, valamint felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára. A Budai László emlékének tisztelgő pályázatra novellával, prezentációval és infografikával lehet jelentkezni. Témája: milyen lesz Magyarország 100 év múlva? A pályamunkák beérkezési határideje innen Dunaújvárosból is 2026. szeptember 25-e. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat. Ritka fehérormányos medvék, skarlát ibiszek és hamarosan új zebrák is érkeznek az exotikus birodalomba. A folyamatos fejlesztések részeként új játszótér kialakítását is tervezik, miközben a gondozók természetközeli környezetet próbálnak biztosítani az állatok számára. Áprilisban az útban lévő fák kivágásával elkezdődött a 69 új parkoló építése. Ezek a kórház kerítésének áthelyezésével felszabaduló területre épülnek Dunaújvárosban. Kedden újabb fázisába lépett a kivitelezés. Május 19-én megkezdődtek a földmunkák a pszichiátriai osztály mögötti területen. Jókat tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy május 20-áig az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetése kötelezett magánszemélyeknek mindenképpen foglalkozniuk kell az SZIA bevallással. A NAV elkészíti ugyan nekik is a tervezetet, de a bevallás nem válik automatikusan érvényessé. Azt át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni és be is kell küldeni. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet itt Fejérvár megyében is. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Végül a várható időjárásról: fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést. Egy-egy zápor zivatar is kialakulhat, megélénkül az északnyugati szél. Záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak. Reggel 13, délután 25 fok körül várható.

0: hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megugrottak márciusban a fizetések, komoly ellenőrzésre készülhetnek a fapados légitársaságok. Szentlőrinci tragédia, őrizetben a lány barátja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szépen nőttek márciusban a bérek, a bruttó átlagkereset több mint 9%-kal, csak nem 780 ezer forintra, míg a nettó több mint 11%-kal 546 ezer forintra gyarapodott tavaly márciushoz képest. A kézhez kapott összegek többek között a családi, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt ugrottak meg. A nettó kereset medián értéke 432.100 forint. Ez az az összeg, amelynél a dolgozók egyik fele kevesebbet, a másik fele pedig többet keres. Indul a nyári utazási szezon, fokozott ellenőrzésre számíthatnak például a légitársaságok és a netes szállásfoglaló oldalak. A gazdasági versenyhivatal számos panasz után indított eljárást az elmúlt években. Részletek Horváth Bálintól, a hivatal kommunikációs vezetőjétől.
3: A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárások voltak fapados légitársaságok. Társaságokkal kapcsolatban különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
2: Emberölés gyanújával őrizetbe vették annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti lakásból Szentlőrincen, majd a kórházban meghalt. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint a 22 éves férfi korábban többször is összeveszett párjával, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést, sikoltozást hallottak a lakásból, a rendőrök pedig dulakodást nyomaira bukkantak. Az adatok alapján a férfi megverte a lányt, aki más menekülő utat nem lát. Leugrott az erkélyről. Szakértők bevonásával folytatják a vizsgálatot. Kémkedés miatt nem játszhat az angol élvonalba jutásért a Southampton futballcsapata. A helyi labdarúgó liga ugyanis bizonyítottnak találta, hogy az együttes emberei beszöktek a riválisok edzéseire, és videófelvételeket készítettek. Legutóbb közvetlen ellenfelük a Middlesbrough tréningjét látogatták meg hivatlanul. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati-délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Igazán szép szerdát és kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Elmúlt dél is pár perccel, úgyhogy jó étvágyat az éppen ebédelőknek, jó kávézást a kávézóknak, vagy jó munkát azoknak, akik munka közben mondjuk ebéd nélkül hallgatják a Best FM-et. Hozom mindenkinek a kedvencét, úgyhogy James Morrisonnal már indulok is. Szép napot!
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Valmar, K. Kevin és Ellett Junior dalát hallottuk, ez volt a Volt pár alkalommal. Folytatásban Whitney Houston énekel majd nekünk egy hatalmasat. Előtte gyorsan megköszönök, szép délutánt kívánok mindenkinek, jó étvágyat az ebédelőknek, a desszertet se hagyják ki. Én ma egy isteni zabmuffint csináltam házi mogyoróvajjal délelőtt, úgyhogy ha valakinek esetleg kell a recept, nagyon szívesen odaadom, egyébként hozzáadott cukormentes. Igyekszem mostanában egy kicsit odafigyelni, jobban mondva felkészülni a bikini szezonra, bár nem vagyok egy nagy strandra járos. Szóval szép délutánt kívánok, és ilyen zenéket is hozok. Ha már nyár, és tényleg fantasztikusan jó idő van kint, akkor a C-Block Summertime-ját semmiképp ne hagyják ki. Melanie C is érkezik hamarosan, és az I Turn To You. Nem sokára közlekedési infokat is hozok, nap témáját, úgyhogy tartsanak velem. Most pedig Whitney Houstonnál. I'm Your Baby Tonight, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután is arra kérek minden úton lévőt, bármilyen járműben, járművön utaznak, hogyha van közlekedési információjuk, gondoljanak rám és a többi úton lévőre, és hogyha van infójuk, küldjék el, vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155. Legyen ma is igazán szerencsés az útjuk, tudják, mindenkit hazavárnak. Én pedig, ha kapok infót, már adom is tovább. Terelést építenek ki az M3-ason, ezt kaptam most, legutóbb Bagg térségében, méghozzá a 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mindkét irányban csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres a torlódás, úgyhogy plát legyen mindenki türelmes, és ezek szerint hosszabb menetidővel is kell számolni. Az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében a 30-as kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák épp, úgyhogy a külső sáv zárva is van, itt is már legalább 4-5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, vigyázzanak magukra az utakon. Én pedig várom az infókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jelentem már, a munkahét közepén bőven túl vagyunk egy órával, mert hogy másodperceken belül délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek után. A Sophie Alice Baxter indít, itt lesz a Get Over You. És jön a Follow the Flow is.
2: Kért a naptól, hogy többé ne süssön, vagy hogy reggel ne keljen fel. Egy kapitánytól, hogy inkább ne küzdjön, többé már a tengerrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Korszerű, leszedőpulttal gazdagodott a Vasvári Pál általános iskola étkezője. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Újkorszerű leszedőpulttal gazdagodott a Vasvári Pál általános iskola étkezője Dunaújvárosban. A fejlesztés célja, hogy megkönnyítse és gyorsabbá tegye az étkezések utáni rendrakást, miközben a diákok környezettudatos szemléletét is erősítik. Az új rendszer segítségével a gyerekek egyszerűbben és átláthatóbban tudják szétválogatni az étkezés után keletkező hulladékot, támogatva ezzel a szelektív gyűjtést és a fenntartható működést. Az intézményben ünnepélyes belső körben megtartott szalag átvágással köszöntötték az új röntgen készüléket, amely a mindennapi diagnosztikai betegellátást segíti majd a Szent Pantaleon kórházban. A kórház hangsúlyozta, az új berendezés nem azonos a korábban sokat emlegetett mammográf készülékkel, hanem attól teljesen független fejlesztésként érkezett az intézménybe. Az új digitális röntgengép két régebbi készüléket vált ki, ezzel egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat a betegellátás szervezése. A gyártói ismertetés szerint a készülék automatikus fényerő és kontraszt beállítással, anatómiai területhez igazodó képfeldolgozással, valamint zajcsökkentő technológiával támogatja az egységes és pontos diagnosztikát, írja a Duna Online. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat. Ritka fehér ormányos medvék, skarlát ibiszek és hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A folyamatos fejlesztések részeként új játszótér kialakítását is tervezik, miközben a gondozók természetközeli környezetet próbálnak biztosítani az állatok számára. Fontos változás érkezik a szépkártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban, jóha tudják a fehér vármegyeiek is, hogy kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket. Visszatér a korábbi rendszer, azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána nézniük a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szépkártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év május végéig elkölteni. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet itt Fejér vármegyében is. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Végül a várható időjárásról: fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést, egy-egy zápor zivatar is kialakulhat, megélénkül az északnyugati szél, záporok zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak, reggel 13, délután 25 fok körül várható a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Adóbevallás, 1%-ok, éjfélkor határidő, nyári táborok, szigorították a feltételeket, letartóztatták az izmozó isaszegi állrendőr. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ma éjfélkor lejár az SZIA a bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak fő szabály

0: szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV központi ügyfélszolgálatai este 6 óráig tartanak nyitva, az infóvonal a 18-19 este 8-ig hívható. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el, videós összeállítások is. Az 1+1%-okról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették meg. Minden eddiginél szigorúbb szabályokhoz kötik a táboroztatást, komoly higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelniük a szervezőknek, és ezeket ellenőrzik is, hangsúlyozta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
1: A szülők biztonságérzetét növelheti két újítás. Nem lehet a tábor szervezője, vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
0: Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-éig több mint 20 ezer diák érkezik az Ánkai, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve a szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezt követően június 21-től startolnak a hatnapos nyári élménytáborok, a háromnapos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. Szabadnapos rendőrnek adta ki magát, és több embert bántalmazott egy férfi Pest vármegyében Isaszegen. Egy hangoskodó társaság tagjai ellen intézkedett a vasútállomáson, miközben egy a szolgálati jelvényre hasonlító igazolványt okot lobogtatott. Amikor megérkeztek a járőrök, őt is előállították. Már döntöttek a letartóztatásáról is. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati-délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után 3 perccel járunk, szép délutánt, és csodás szerdát mindenkinek. Majoros Réte vagyok. Ebben az órában is hozom a felejthetetlen slágereket, amik visszahozzák a gyerekkorunkat, vagy inkább a tínédzser korunkat, mint például a Destiny's Child és a Survivor, de itt lesz Alice DJ is, és a Better Off Alone. Na meg Sophie Alice Baxter már indít is. Get over you!
2: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, és türelmet is egyébként, ahogy így nézem az információkat, mert hogy erős a teherforgalom még mindig, vagy azt kell, hogy mondjam, ma is, az M1-es autópályán Budapest felé Tatta és Biatorbágy között több helyen lassul. A 68-as kilométer környékén éppen áll a forgalom, annak ellenére, hogy nem történt baleset. Akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő, ezt írták a hallgatók. Az ellenkező irányban Bicske térségében a 37-es kilométernél mozgó terelés mellett burkolati jeleket festenek a belső sávzárásával. A helyszín mögött jelentős torlódás van, a kamionok több kilométer hosszan várakoznak a külső sávban, és az arra szóló kocsisor pedig az M0-as autóútig ér. Terelést építenek ki az M3-ason Bagnál, a 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mindkét irányban csak egy sáv járható, 60 felé egy, Budapest irányába 4-5 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a következő órában is, de felvetődött itt egy kérdés. Azt írja nekem Laci, hogy ők már az irodában kicsit kivannak így szerda délután, úgy tűnik, hogy elfogytak a hétvégén feltöltött kis készletek, és hogy a csütörtök pénteket általában innentől már csak ilyen minimális energia szinten tolják végig az irodában, és hogy azt kérdezi tőlem, és hát rajtam keresztül a többi hallgatótól, hogy más is így van ezzel, vagy mi az, amitől így a hét közepén egy kicsit erőre tudnak kapni, mert azért még bőven két nap hátra van a munkahétből, szóval segítsünk Lacinak, ha valakinek van valami jó kis tipje, 0620 55 55 155 ide írja meg. Én jó zenékkel tudok szolgálni a következő órában is, higgyék el, azért az is tud segíteni egy kicsit a munkamorálon. Jön a Simply Red és a Stars. És jön majd a Sziasztok lányok dala is, a Szőke.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Korszerű, leszedőpulttal gazdagodott a Vasvári Pál általános iskola étkezője. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Új korszerű leszedőpulttal gazdagodott a Vasvári Pál általános iskola étkezője Dunaújvárosban. A fejlesztés célja, hogy megkönnyítse és gyorsabbá tegye az étkezések utáni rendrakást, miközben a diákok környezettudatos szemléletét is erősítik. Az új rendszer segítségével a gyerekek egyszerűbben és átláthatóbban tudják szétválogatni az étkezés után keletkező hulladékot, támogatva ezzel a szelektív gyűjtést és a fenntartható működést. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat. Ritka fehérormányos medvék, skarlát ibiszek és hamarosan új zebrák is érkeznek az exotikus birodalomba. A folyamatos fejlesztések részeként új játszótér kialakítását is tervezik, miközben a gondozók természetközeli környezetet próbálnak biztosítani az állatok számára. A közösségi média tudatos üzleti használatáról tartanak ingyenes workshopot június 2-án Dunaújvárosban. A programnak a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Székháza ad otthont reggel 9 órától délután 1 óráig. A gyakorlatorientált interaktív képzés elsősorban a kis- és középvállalkozások számára nyújt segítséget a social media jelenlét erősítésében, az üzletfejlesztésben és az új ügyfelek megszerzésében. A résztvevők megismerhetik a Facebook üzleti célú használatát, az oldalkezelés alapjait, valamint a hirdetési lehetőségeket. A részvétel ingyenes, azonban előzetes online regisztrációhoz kötött. Alkotói pályázat indult a Központi Statisztikai Hivatal, a Csányi Alapítvány, a Magyar Statisztikai Társaság és a Honismereti Szövetség közös szervezésében általános és középiskolás diákok, valamint felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára. A Budai László emlékének tisztelgő pályázatra novellával, prezentációval és infografikával lehet jelentkezni. Témája: milyen lesz Magyarország 100 év múlva? A pályamunkák beérkezési határideje innen Dunaújvárosból is 2026. szeptember 25-e. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll a Fejérvár megyei önkormányzatok rendelkezésére is, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezési díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. Végül a várható időjárásról: fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést, egy-egy zápor zivatar is kialakulhat, megélénkül az északnyugati szél, záporok zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak. Reggel 13, délután 25 fok körül várható a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Visegrádi csúcs találkozó lehet Budapesten, BYD beruházás, már nyomoz a rendőrség, bőrdaganat, az UV-sugárzás a legnagyobb ellenfél. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről is beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A miniszterelnök varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donald Tuskot Budapestre. Reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák kormányfővel kiegész

0: Ülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a szegedi BYD beruházás ügyében. A vármegyei kormányhivatal tett feljelentést, mert a feltételezések szerint a beruházási területről kitermelt földet, ami a határérték felett tartalmazott szennyezőanyagot, több külső helyen rakották le. A környezetért felelős miniszter Gajdos László súlyos szabálysértésről posztolt ez ügyben tegnap. A cég nem kommentálta ezt, ugyanakkor jelezte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
1: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a kampányok, és ott már észlelhető csökkenés a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
0: Erőszakkal tartotta fel a sérülthöz siető mentősöket egy részeg férfi Ózdon. Barátaival mulatozott, amikor a szirénázó lépésben haladó kocsi elé állt ittasan, aztán rácsapott az autó visszapillantó tükrére. Hogy miért tette ezt, nem tudni. Sokba került neki az erősködés. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt 2 év, 2 hónap szabadságvesztés vár rá. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati-délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ahogy ígértem, ebben az órában is jönnek azok a felejthetetlen slágerek. Én Majoros Rita vagyok, és már indítom is őket, mint Nelly Furtado dalát itt az I'm Like a Bird. Itt lesz a Heavy D and the Boys, és a Now That We Found Love. Úgyhogy, ha valakinek ma nincs annyira jó kedve, ettől hát, ha egy kicsit ő is jó kedvre kap. Csak úgy, mint Eve dalától itt a Gangsta Love-in.
2: Best FM.

nevezte fel a legjobb zenéi Geszti Péter és Péter Fibori Beléd szerettem, ez van dala után. Ez a nap kérdése. A szüleinkről lesz szó a mai napon. Mi az, amiben hasonlítunk a szüleinkre, de mondjuk nem örülünk neki annyira, és mi az, amiben hasonlítunk a szüleinkre, és nagyon-nagyon örülünk, lehet külső-belső tulajdonság egyaránt. 0620 55 55 jöhetnek ide az üzenetek. Kicsit gondolkodjunk rajta. Így ezen a könnyed szerda délutánon. Nagyon remélem, hogy jól telik egyébként a nap, és hogy egy kicsit fel tudnak pezsdülni a legjobb zenékkel, úgyhogy milyen hangulatban folytatódik a délután. Egyébként Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek nyugodtan az üzenetek ott is, a kommentek. Kíváncsi vagyok, miben hasonlítanak a szüleikre. Jön a Lighthouse Family és a High addig is. Előtte pedig egy igazán ikonikus láger a 90-es évek elejéről, pontosan 91-ből, ez Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love, ami igazán egy olyan dal, amitől bárkinek jobb kedve lesz, legalább 4 percre, amíg tart a dal, higgyék el nekem, úgyhogy hangerőt fel, Now That We Found Love, itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. Soul Sisters, let me hear.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt a Fehér úton Budapesten, a Fehér úti ipari park megállónál, úgyhogy ott kell figyelni és egy kisebb fennakadásra számítani. Ezt Laci írta, nagyon köszönöm. Azt írja Nóra pedig, hogy a Mechvárt ligetnél baleset történt a Margit körúton, méghozzá a Mechvárt liget felől a Szénatér felé vezető oldalon. Nagyon köszönöm a pontos információt. Az M1-esen továbbra is erős a teherforgalom, úgyhogy szakaszos torlódásra kell számítani Budapest felé Komárom és Tata között. Több helyen lelassul, helyenként meg is áll a forgalom, pedig azt írják a hallgatók, hogy nincsen baleset, akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő. Aki teheti, a 85-ös Komárom csomópontban térjen le a pályáról, és a Nagyigmánd Kocs-Tata útvonalon kerüljön. A 10-es főúton Pilis-Vörösváron a 16-os kilométernél úgy gyalogos átkelőhelyet építenek, napközben pedig úgy nagyjából 5 óráig lezárnak félútpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet. A délutáni csúcsforgalomban mindkét irányban több kilométeres a torlódás, ami kialakulni kezd, és az arra közlekedők menetidő növekedésre számítsanak. 0620 55 55 155, én pedig ezen az SMS, Viber és hívható telefonszámon számítok önökre, ha bárkinek útinfója van. Megköszönöm, ha elküldi vagy felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap,

0: valamint a www.fesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új digitális röntgenberendezést állított üzembe a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az intézményben ünnepélyes belső körben megtartott szalag átvágással köszöntötték az új röntgenkészüléket, amely a mindennapi diagnosztikai betegellátást segíti majd a Szent Pantaleon Kórházban. A kórház hangsúlyozta, az új berendezés nem azonos a korábban sokat emlegetett mammográf készülékkel, hanem attól teljesen független fejlesztésként érkezett az intézménybe. Az új digitális röntgengép két régebbi készüléket vált ki, ezzel egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat a betegellátás szervezése. A gyártói ismertetés szerint a készülék automatikus fényerő és kontraszt beállítással, anatómiai területhez igazodó képfeldolgozással, valamint zajcsökkentő technológiával támogatja az egységes és pontos diagnosztikát, írja a Duna Online. Alkotói pályázat indult a Központi Statisztikai Hivatal, a Csányi Alapítvány, a Magyar Statisztikai Társaság és a Honismereti Szövetség közös szervezésében általános és középiskolás diákok, valamint felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára. A Budai László emlékének tisztelgő pályázatra novellával, prezentációval és infografikával lehet jelentkezni. Témája: milyen lesz Magyarország 100 év múlva? A pályamunkák beérkezési határideje innen Dunaújvárosból is 2026. szeptember 25-e. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat. Ritka fehérormányos medvék, skarlát ibiszek és hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A folyamatos fejlesztések részeként új játszótér kialakítását is tervezik, miközben a gondozók természetközeli környezetet próbálnak biztosítani az állatok számára. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még két hét áll a Fejérvár megyei önkormányzatok rendelkezésére is, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet, itt Fejérvár megyében is. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Holnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-észak-nyugati szél. Kora reggel 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 22-26 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt szólnak a jó zenék a 93.1 Best FM-en, és ezen a héten már itt tartunk, a hétköznap kellős közepén. Kedves dunaújvárosi hallgatók, tisztelettel köszöntök mindenkit, aki velünk tart. A mikrofonnál Molek Csongor, és az a terv, hogy 3 órán keresztül együtt szórakozunk a jó zenékre. Every Living-nel kezdünk, és szól a Skater Boy.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, tartalmas szerda délutánt kívánok a Dunai Városi hallgatóknak. A nevem Oleg Csongor, május 20-át írunk már, Felícia, Paloma, Bernát és Johanna napja van. Boldog névnapot nekik, a szülinapos hallgatókat, Isten éltesse sokáig, Dunai Városban is a környékünkön. Na nézzük, hogy milyen eseményeket köthetünk május 20-ához. 126 esztendeje, 1900, május 20-án megkezdődött a második újkori nyári olimpia Párizsban. 1875-ben történt a nemzetközi méteregyezmény aláírása. Híres emberek, akik ma születtek, 82 éve látott napvilágot Joe Cocker, Grammy-díjas angol blues és rock énekes. 89 éve látott napvilágot Végvári Tamás, színész, és 70 éve született Pere Martoni Krisztina színésznő, aki ünnepel ma Dunai Városban vagy a környéken és velünk tart, remélem hallja, Isten éltesse nagyon sokáig. Az Eszvet felvételét játszom most, ez a Shine című dal.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93 egy Best FM. A legjobb zenék.
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes közlekedés mindenkinek, aki úton van Dunaújvároson belül vagy a környéken, a 62.19-esen kátyúzási munkákra elméletileg ma is kell számítani. Dunaújváros Mezőfalvas Árbogárd összekötő úton a 02-es kilométernél. Aztán közmépítési munkálatok miatt útszűkület van érvényben Dunavecse hajóállomáshoz vezető úton, az 51.343-ason. Itt a 01-es kilométerről van szó. És ugrunk egy picit messzebb, a 62.07-esen is végeznek útépítési munkálatokat Adony-Velence összekötő úton, igen, az 1-es 3-as kilométer között, még június 12-éig jelenleg félpályás lezárás van érvényben. Akinek lenne egyéb infója utakkal, közlekedéssel kapcsolatban, kérem jelezze 30-as 7474 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen, a Sixpence None the Richer felvétele következik, a címe There She Goes.

do something. Let's make a bet. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Igen, itt a 93.1 Best FM-en. Szép délután szerdára mindenkinek. Hihetetlen, hogy már itt járunk megint ezen a héten, dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, jó páran melóznak még a következő órákban is, tudom, úgyhogy kitartást kívánok. Egy hölgycsapattal kezdünk mindjárt. Zenél a Pussycat Dolls, és szól a Hush-Hush.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is! Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére. A MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. Ezért kellett azonnali megoldást keresni. Már dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita palota és a volt miniszterelnöki kabinetiroda épülete. Az első hétvégén 2000-en járták be vezetett túra keretében Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyének épületét. A nagy érdeklődésre való tekintettel most hétvégén folytatódik a program. Bárki megnézheti a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítás augusztus 9-éig látható. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés. A dokumentumot azonban a leköszönt kormány többször is módosította. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősök tisztázása. A kabinet megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának felfüggesztését. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Két ember meghalt, négyen megsérültek. A Kuangxi régióban több mint 7000 embert kitelepítettek. Az 5,2-es erősségű földmozgás mintegy 8 kilométeres mélységben történt.

0: 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt a 93.1 West FM-en együtt szórakozhatunk még a következő 2 órában a Dunaújváros és környéki hallgatókkal, bekészítve ismét a legjobb zenék, nyilván hazai és külföldi vonalról egyaránt. A mikrofon mögött Molek Csongor. Egy hölgycsapat indítja az órát, zenél a Pussycat Dolls, és meghallgatjuk a Hush Hush című dalt.
2: 93.1 West FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.
2: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Hát csapadékot említenek még a holnapi napra is, csütörtökre ide a környékre, kedves dunaújvárosi hallgatók, de kicsi eséllyel. Inkább a napsütésé lesz majd a főszerep szerencsére. Viszont, ha valóban lesz eső, esetleg zápor, akkor az északi-északnyugati szelet erősebb élénkebb lökések kísérik majd. Reggel olyan 7-12 fokot mérünk, a koradimtáni csúcsérték pedig 20-26 fok körül alakul. Pollenallergiás hallgatók, hát a szezon még épp hogy beindult, de jelenleg a fenyőfélék és a pálsütőfélék pollen szintje van csak közepes tartományban, és országosan alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk és még sorolhatnám, a kültéri allergéngombák spóra száma pedig jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Legfontosabb eszközünk még jó pár héten keresztül a papír zsebkendő, úgyhogy nem árt betárazni bőséggel. Zenél a folytatás, van az Earthful Dodger, és meghallgatjuk a Rewind című felvételt, ebben az ének szerepét Craig David hozza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig a sport, kedves Dunai Városi hallgatók. Az utolsó fél órában kapott 2 góllal szenvedett vereséget a Dunai Város FC labdarúgó csapata az MTK 2 elleni fővárosi bajnokin. És igen, idegenben léptek pályára a csapat tagjai az MI3-as pontvadászat utolsó előtti fordulójában vasárnap. A 2 gárda novemberi meccsén a mieink sima 5-2-es sikert arattak, viszont ezúttal a fővárosiak kezdtek erősebben. A térfél csere után a mezőnyben folyt a játék egészen a 62. percig, amikor egy fejeléssel az ellenfél megszerezte a vezetést. A folytatásban szervezetten védekezett a fővárosi alakulat, amely a 82. percben végleg eldöntötte a meccset. A 93. percben Lakatos megkapta 2. sárga lapját, így a DFC 10 emberrel fejezte be a meccset, amit a veszélyesebb fővárosiak 2-0-ra nyertek. Ezzel a mieink visszacsúsztak a tabella 8. helyére. A meccsről a részletesebb beszámolót a dunaiváros.com hírportálon találják. James Blunt érzelmes számát játszom most, ez a Bonfire Heart.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en. Hello mindenkinek, dunai városi hallgatók, és akik velünk vannak a környékről, tisztelettel köszöntöm őket is. Már csak egy órát töltünk együtt a szerdából. A mikrofonnál Oleg Csongor, és mutatom, mivel kezdünk. Az amerikai hölgy Britney Spears felvételével, ez a Stronger.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is! Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Ma van a méhek világnapja. Az ENSZ határozata alapján 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük

0: Elengedhetetlenül fontos az élelmiszerek megtermeléséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára. Meghalt Scherrer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Munkásságát egyebek mellett a Színi Kritikusok díjával, a Filmkritikusok díjával ismerték el. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét, valamint a Karinti gyűrűt is. Scherrer Péter 64 éves volt. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés. A dokumentumot azonban a leköszönt kormány többször is módosította. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére. A MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. Ezért kellett azonnali megoldást keresni. Már dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új digitális röntgenberendezést állított üzembe a Szent Pantaleon kórház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az intézményben ünnepélyes belső körben megtartott szalag átvágással köszöntötték az új röntgen készüléket, amely a mindennapi diagnosztikai betegellátást segíti majd a Szent Pantaleon kórházban. A kórház hangsúlyozta, az új berendezés nem azonos a korábban sokat emlegetett mammográf készülékkel, hanem attól teljesen független fejlesztésként érkezett az intézménybe. Az új digitális röntgengép két régebbi készüléket vált ki, ezzel egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat a betegellátás szervezése. A gyártói ismertetés szerint a készülék automatikus fényerő és kontraszt beállítással, anatómiai területhez igazodó képfeldolgozással, valamint zajcsökkentő technológiával támogatja az egységes és pontos diagnosztikát, írja a Duna Online. Alkotói pályázat indult a Központi Statisztikai Hivatal, a Csányi Alapítvány, a Magyar Statisztikai Társaság és a Honismereti Szövetség közös szervezésében általános és középiskolás diákok, valamint felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára. A Budai László emlékének tisztelgő pályázatra novellával, prezentációval és infografikával lehet jelentkezni. Témája: milyen lesz Magyarország 100 év múlva? A pályamunkák beérkezési határideje innen Dunaújvárosból is 2026. szeptember 25-e. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat. Ritka fehér ormányos medvék, skarlát ibiszek és hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A folyamatos fejlesztések részeként új játszótér kialakítását is tervezik, miközben a gondozók természetközeli környezetet próbálnak biztosítani az állatok számára. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll a Fejér vármegyei önkormányzatok rendelkezésére is, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezési díjmentes jelentkezni a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet itt Fejér vármegyében is. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a vízhelyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Végül a várható időjárásról: fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést, egy-egy záporzivatar is kialakulhat, megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak, reggel 13, délután 25 fok körül várható a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Beindítjuk az úgy sok közös óránkat is másodperceken belül együtt a Dunai Veres és környéki hallgatókkal, és remélem itt vannak még a 93-1 Best FM-en. Hát én ülök még a stúdióban 60 percen keresztül, a nevem Molek Csongor, és az első előadó ezúttal Britney Spears, meghallgatjuk a Stronger című felvételt.
1: 93-1 Best FM.

93.1-en. Jó utat mindenkinek, figyeljenek a többiekre is, a többi közlekedőre, kedves dunai városi autósok. Kátyúzási munkákat végezhetnek ma is még a 62.19-esen, Dunai Város Mezőfalva Sárbogárd összekötő úton, a 0-2-es kilométer között. És ugrunk egyet az 52.313-asra, itt a 0-es kilométernél még jó pár héten keresztül aktuális lehet az útszűkület közművítési munkálatokból kifolyólag. Akinek pedig van egyéb tapasztalata, jelezheti most is 0630 74 74 777-es a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Naughty Boy slágerit meghallgatjuk most a Besten, ez a La La La című felvétel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 West FM, a legjobb zenék. Dunaújvárosi hallgatók idén is megrendezte hagyományos gyereknapi rajzversenyét a Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport, amely a mentősök mindennapjait mutatta be az óvodások szemén keresztül. És igen, az időjárás hétfőn még közbeszólt, csütörtök délelőtt végre élettel és színekkel telt meg a mozi előtti tér. Itt is ekkor rendezte meg a hagyományos gyereknapi rajzversenyét a Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport, amely 11 helyi tagovoda növendékeit látta vendégül. A rendezvény célja nem csak az volt, hogy kreativitásra ösztönözze a kicsiket, hanem abban is segített, hogy még közelebb kerüljenek a mentősök hivatásának megismeréséhez. Ezeket említette Petrás Gábor, a Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport vezetője, a dunaújváros.com hírportál munkatársainak. A csütörtöki eseményt meglátogatta egyébként Barta Endre, a polgármester is. Ő elmondta, hogy a rendezvényen egyszerre sikerült jó hangulatban alkotnia a kicsiknek, és ismét közösen tudtak tenni egy jó ígért. A részletes beszámolót a dunaújváros.com hírportálon találják. Bob Sinclair örök partislágerit pörgetjük most, ez a Love Generation.

93 egy Best FM, a legjobb zenék. A közös műsorunkat pedig lassan zárjuk enyhe túlzással Dunai Városi hallgatók itt szerda késő délután. A CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat című slágere lesz a búcsúdalom, mivel lassan lelépek. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, holnap csütörtökön pedig ismét jelentkezem majd délután 3 órától. Maradjanak a Best FM-en bátran, a kedvenc dalokat hozzuk a nap 24 órájában. Molek Csongor vagyok, minden jót, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új digitális röntgenberendezést állított üzembe a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az intézményben ünnepélyes belső körben megtartott szalag átvágással köszöntötték az új röntgen készüléket, amely a mindennapi diagnosztikai betegellátást segíti majd a Szent Pantaleon Kórházban. A kórház hangsúlyozta, az új berendezés nem azonos a korábban sokat emlegetett mammográf készülékkel, hanem attól teljesen független fejlesztésként érkezett az intézménybe. Az új digitális röntgengép két régebbi készüléket vált ki, ezzel egyszerűbbé és hatékonyabbá válhat a betegellátás szervezése. A gyártói ismertetés szerint a készülék automatikus fényerő és kontraszt beállítással, anatómiai területhez igazodó képfeldolgozással, valamint zajcsökkentő technológiával támogatja az egységes és pontos diagnosztikát, írja a Duna Online. Az előszállási állatpark idén nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat. Ritka fehérormányos medvék, skarlát ibiszek, és hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A folyamatos fejlesztések részeként új játszótér kialakítását is tervezik, miközben a gondozók természetközeli környezetet próbálnak biztosítani az állatok számára. A közösségi média tudatos üzleti használatáról tartanak ingyenes workshopot június 2-án Dunaújvárosban. A programnak a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara székháza ad otthont reggel 9 órától délután 1 óráig. A gyakorlatorientált interaktív képzés elsősorban a kis- és középvállalkozások számára nyújt segítséget a social media jelenlét erősítésében, az üzletfejlesztésben és az új ügyfelek megszerzésében. A résztvevők megismerhetik a Facebook üzleti célú használatát, az oldalkezelés alapjait, valamint a hirdetési lehetőségeket. A részvétel ingyenes, azonban előzetes online regisztrációhoz kötött. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolások számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Egy maximum 4 perces videóval lehet bemutatni az adott iskola hangulatát, személyiségét. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul, a legtöbb szavazatot kapó iskola, teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására. Holnap napos komoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. Kora reggel 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 22-26 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Még pár óra is lejár az eszi a bevallási határidő. Elkezdődtek az egyeztetések a kárpátaljai magyarok jogairól. Kora nyári idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma éjfélkor lejár az eszi a bevallás határideje. Akinek befizetési kötelezettsége van, annak

0: körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
1: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás voltak fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják maguk vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
0: Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Gyakorlatilag ugyanaz fog történni az előttünk álló 120 percben, ami amúgy is történik mindig itt a Besten 0-24-ben, hétfőtől vasárnapig az év 365 napján, pop és rádiós slágerek a 90-es és a 2000-es évekből. Viszont ebben a 120 percben mixben, sőt a második felében ennek a 120 percnek majd olyan verziókban, ami csak DJ Effendi tud prezentálni. Mert hogy szerda van, úgyhogy ő érkezik majd 7-től, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
3: Életünk legjobb.

0: gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up when you're down, baby. Take a good look around. I know it's not
2: Best fun. FM, a legjobb zenék, mixben.
3: Megvan az az érzés, hogy amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ Effendi szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ Effendi. Úgyhogy senki nem legyen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Dídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Korszerű, leszedőpulttal gazdagodott a Vasvári Pál általános iskola étkezője. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Új korszerű leszedőpulttal gazdagodott a Vasvári Pál általános iskola étkezője Dunaújvárosban. A fejlesztés célja, hogy megkönnyítse és gyorsabbá tegye az étkezések utáni rendrakást, miközben a diákok környezettudatos szemléletét is erősíti. Az új rendszer segítségével a gyerekek egyszerűbben és átláthatóbban tudják szétválogatni az étkezés után keletkező hulladékot, támogatva ezzel a szelektív gyűjtést és a fenntartható működést. Az előszállási állatpark idén-nyáron is különleges újdonságokkal várja látogatókat. Ritka fehérormányos medvék, skarlát ibiszek és hamarosan új zebrák is érkeznek az egzotikus birodalomba. A folyamatos fejlesztések részeként új játszótér kialakítását is tervezik, miközben a gondozók természetközeli környezetet próbálnak biztosítani az állatok számára. A közösségi média tudatos üzleti használatáról tartanak ingyenes workshopot június 2-án Dunaújvárosban. A programnak a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara székháza ad otthont reggel 9 órától délután 1 óráig. A gyakorlatorientált interaktív képzés elsősorban a kis- és középvállalkozások számára nyújt segítséget a social media jelenlét erősítésében, az üzletfejlesztésben és az új ügyfelek megszerzésében. A résztvevők megismerhetik a Facebook üzleti célú használatát, az oldalkezelés alapjait, valamint a hirdetési lehetőségeket. A részvétel ingyenes, azonban előzetes online regisztrációhoz kötött. Alkotói pályázat indult a Központi Statisztikai Hivatal, a Csányi Alapítvány, a Magyar Statisztikai Társaság és a Honismeret

0: Mindenképpen foglalkozniuk kell az SZIA bevallással. A NAV elkészíti ugyan nekik is a tervezetet, de a bevallás nem válik automatikusan érvényessé. Azt át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni és be is kell küldeni. Végül a várható időjárásról: fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést, egy-egy zápor zivatar is kialakulhat, megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak. Reggel 13, délután 25 fok körül várható a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en. Lengyel-magyar összefogás jöhet a térség vasúti beruházásaiért. Megugrottak márciusban a fizetések, környezetkárosítás miatt nyomoznak a BYD ellen. Villányi Eszter vagyok. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézy Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Szépen nőttek márciusban a bérek. A bruttó átlag keresett több mint 9%-kal, csak nem 780 ezer forintra, míg a nettó több mint 11%-kal 546 ezer forintra gyarapodott tavaly márciushoz képest. A készhez kapott összegek többek között a családi, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt ugrottak meg. A nettó keresett medián értéke 432.100 forint. Ez az az összeg, amelynél a dolgozók egyik fele kevesebbet, a másik fele pedig többet keres, ez 13%-kal nőtt. Nyomoz a rendőrség a szegedi BYD beruházás ügyében. A fejlesztési területen lévő talajrétek felhasználásával összefüggésben merült fel a környezetkárosítás gyanúja. A vármegyei kormányhivatal tett feljelentést. A feltételezések szerint a kitermelt föld a határérték felett tartalmazott szennyezőanyagot, amelyet több külső helyen rakottak le. Az ügyben szigorú vizsgálat indítását jelentette be Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter. A cég nem kommentálta az esetet, ugyanakkor közölte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. Vonzó az egyérintéses fizetési módszer. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak így módon a budapesti metrókon. A Pay & Go-t legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük használatával a terminálnál egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. A tervek szerint az új rendszer 2028-tól fokozatosan a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózaton megjelenhet. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz, napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Én már tudom mi ez, de csak azért, mert láttam, hogy...
5: Szabadság.
4: Egyenlőség, testvériség. Freedom, George Michael. Tényleg az lesz majd belőle, az fog belőle kifejlődni. A Michael Jackson film meg volt már?
5: Nem még.
4: Nem még?
5: Nem még.
4: Nem még, és le vagyok maradva.
5: Nem tudom, olyan ritkán jutok el mostanában a moziba, hogy... Tényleg, borzasztó.
4: Mondja, mit láttam utoljára a moziban?
5: Na.
4: A Barbie filmet még.
5: Barbie film?
4: Aha. Nagyon jó volt. Ja, bocs, nem ide. Na, pop és rádiós lágerek, még egy órán keresztül DJ Fennyvel, szerdai rezidensünkkel a lemezjátszok mögött.
3: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Egyszer majd talán majd jön ő is. Nem tudom, ugye hát itt lemondta a koncertet. A Magyarországit. Hát ha.
2: Ilyenek ezek a sztárok, látod?
1: Látom. Ilyen, pedig hát arra pont el akartál volna menni, ugye?
2: Így van. Ott a pont. Arra vártam.
1: Véletlenül lett mondd már. Jegyet is majd nagyjából rányomtál, hogy megveszed.
2: Erre lemondja.
1: Figyelj, de egyébként csak így mondom, hogy mik lesznek még itt rövid határidőn belül. Seal, nem?
2: Sting, igen.
1: Kraftwerk, azt nem tudom téged mennyire.
2: Az olal.
1: Nem?
2: De ha imádom, tehát azért.
1: És most láttam az új turnét. Zseni. Hát Pitbull, ugye azt tudjuk, hogy a kihadó.
2: Istenem, most ennyi. Kemény. Esetleg nem tudsz róla, hogy Eric Prince nem lesz valamikor? Valahol?
1: Valami feszkó?
2: Az a fiammal mennék.
1: Igen?
2: Imádja Eric Prince. Komolyan.
1: Na, hát ez tök.
2: Csak kocsiba csak azt
1: hallgatni. Figyelj, most nem tudom, ugye, hogy azért a gerendaiek, ugye, ígéretük a szíven, azért tényleg így az old school szigetes arcokra gondoltak így a line-upnál. Nem tudom, hogy valamelyik sátorba, parti arénába esetleg érkezne az öreg Eric.
2: De hát azt úgy érzem meg, hogy rendben, nem mint DJ, hanem mint konkrétan fellépés, de zenekari fellépés, vagy zenész fellépés.
1: Hát persze, ha ott
2: ugye, hát jó, hogy azt mondja, nem DJ-szettet nézzék meg talán, ahol a színpiken ott bűnözkedik.
1: Ja, van neki olyanja?
2: Szerintem van.
1: Biztos?
2: Nem. Szerintem van.
1: Igen. Na, ugye utána néz. Jó, van, igen, fennél a lemezjátszok meg.

0: DJ Effendi.
1: Na tessék, ezt veled még meg sem beszéltük, ugye, hogy volt az iHeart Music Radio díjátadó gála. 10 percben összesűrítettek, hát nem akarok neked azni 70 évnyi karriert. Együtt. Az En Vogue, a Salt and Pepper, meg a TLC.
2: Na jó, van már tetsz.
1: Te hiszem, ha láttam,
2: hol ugye? Voltam én ekkor, ugye?
1: Ugye? Na és képzeld el, hogy hát nyilván ugye okosak ezek az amerikaiak, természetesen nem véletlenül volt ez kitalálva, mert hát ők ugye elindulnak egy ilyen közös nagy turnéra.
2: Hogy nem, igen.
1: Az Egyesült Államokban, hogy nem. Viszont azért, így ennek az En Vogue és a TLC, ők kiszökögetnek Európába. A Salt and Pepper pont nem, vagy legalábbis egyelőre még erről nincs szó, de az En Vogue-ot például a Pori Jazz Fesztiválon el lehet kapni. Szóval, hogy igen, utazni kell értük, de hogy legyünk őszintén, ha valaki 5 évvel ezelőtt azt mondja, hogy figyelj, kell egy picit utazni, de élőben láthatod az En Vogue-ot. Kérdés? Jó, neked igen, te dobtál, hát, puskásig nem mész el, senki érde. De hogy nem, azért nem, En Vogue, nem? Nem hoznád be?
2: De.
1: Vagy a TLC, ami hát ugye most már csak TC, mert ugye szegény Left Eye már szegény nincsen ott.
2: Figyelj, ez mekkora ütött volna a real time-ban, érted? Na az.
1: Ne is van.
2: Igen. Most figyelj, már ugye milyen nosztalgiával gondolunk rá, mert mit tudom én, de hogy...
1: De azért azt mondom, hogy még lehet egyébként meggondolod, hogy ezért a három zenekarért így együtt még egy amerikai kiruccanás és nyilván csatolt dolgokkal együtt, de azért lehet, hogy megérni.
2: Hát élménynek biztos óriási lehet.
1: Mikor máskor fogod őket együtt látni a színpadon?
2: Hát soha.
1: Egyrészt igen, meg hogy még egyszer valaha
2: Igen.
1: Valószínűleg
2: igen.
1: Soha Nem olyanok, mint a DJ Fendi minden héten szerdánként.
2: Hát látod?
1: Szórja szét a szeretetet és a tehetségét.
2: Vártam, mikor kerekedik ki ebből a mondatból.
1: Amikor elkezdtem, még nem tudtam, hogy ebből hogy jövök ki, de
2: hát ez a szakma.
1: Megoldottam. Igen,
2: hogy az...

0: popzenékkel.
1: Na és ha már a szakmát említettük az előző körben, hát akkor ha mi kastélyunk királya az előző 60 percben. Hú. DJ Effendi volt.
2: Nagyon jó nyomom. Nagyon felkészültél.
1: Én teljesen saját magam hatása alá kerültem. Efikém, nagyon szépen köszönjük. Hát akkor, hát ha nem is konkrétan zárni fogod a május, de neked a jövő szerda lesz az utolsó május.
2: Igen.
1: Délelőtt.
2: Igen, nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz ebből.
1: Jó van, na, előtte még lesz egy szerda, akkor ugyanígy várunk ide héttől. Ezt megköszönjük szépen.
2: Legyen úgy.
1: Hello.
2: Hello.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visegrádi csúcs találkozó lehet Budapesten. Fontos az UV-védelem, földrengés volt Dániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját, Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-éig több mint 20 ezer diák érkezik a zánkai, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve a szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezt követően június 21-től startolnak a 6 napos nyári élménytáborok, a 3 napos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakori. Míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Gyenge földrengés volt Dániában. A 3,9-es erősségű földmozgást Kopenhága térségében regisztrálták, jelezte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ. A rengés középpontja mintegy 30 kilométerre délre volt a dán fővárostól. Sok hívást kapott a rendőrség, és a rengést még 170 kilométerrel távolabb is lehetett érezni. Károkról nem érkezett hír. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Már nem lepődünk meg azon, hogy Lady Gagát nem csak énekesnőként láthatjuk a színpadon, de színésznőként is a tévében vagy a filmvászlón. De 2012-ben ezen a napon bizony az a megtiszteltetés érte őt, hogy először szerepelt a Simpsons című rajzfilm sorozatban. Nálunk meg ő indítja a következő órát a Paparazzival itt a Best-en.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Szokták ugye mondani sok mindenre, hogy az egyik kezével ad, a másikkal elvesz. Hát ez az időjárásra holnap abszolút találó lesz, mert hogy picit jobb lesz, olyan tekintetben, hogy a mai 24-hez képest holnap már 26-27 fokos nappali maximumnak is örülhetünk. Viszont az eső marad, és emellé jön még egy picike szél is a csütörtöki nap folyamán.

Best FM a legjobb zenék. Az elmúlt években azért rengeteg lehetőségünk volt hazai környezetben, hazai fesztiválokon látni élőben a Limp Bizkitet. Idén sajnos nem jönnek, de azért el lehet őket kapni nyáron, például Lengyelországban, Németországban, Belgiumban vagy Spanyolországban. Jön a Behind Blue Eyes itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. James Blunt éppen aktuális barátnőjével és annak családjával együtt vacsorázott, amikor csatlakozott hozzájuk a család egyik régi jó barátja, és beszélgetésbe elegyedtek, aki kérdezte, hogy és te mit fogsz csinálni a jövőben? Éppen most szereltem le a békefenntartóktól, és hát tervezek Amerikába menni, hogy elindítsam a zenész karrieremet. És van hol laknod? Nincs. Na akkor gyere, aludj nálam. Hát így szövődött örök és tényleg élete végéig szóló barátság James Blunt és Carrie Fisher, vagyis Leia hercegnő között. Jön a 1973 itt a Best-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még pár óra és lejár a bevallási határidő. Bővíti a férőhelyeket a MÁV pünköstkor. Földrengés volt Dániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma éjfélkor lejár az ESZTIA bevallás határideje, akinek befizet

0: különösen előnyös fejezetet nyisson a kétoldalú kapcsolatokban. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézy Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Kiemelten készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai térségekben is bővítik a férőhelyek számát. Az IC-ken 10%-kal jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az ügyeleteket is megerősítik, hogy probléma esetén hatékonyabban tudjanak fellépni. Emellett tartalékszerelvényeket is fenntartanak személyzettel együtt. Arra is felhívta a figyelmet, érdemes időben jegyet és helyjegyet váltani. Gyenge földrengés volt Dániában. A 3,9-es erősségű földmozgást Kopenhága térségében regisztrálták, jelezte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ. A rengés középpontja mintegy 30 kilométerre délre volt a dán fővárostól. Sok hívást kapott a rendőrség, és a rengést még 170 kilométerrel távolabb is lehetett érezni. Károkról nem érkezett hír. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz, napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Kitalált történetekkel próbált a saját gangster imidzsét erősíteni Aiko még a karrierje elején, aztán később egy oknyomozó újságíró kiderítette, hogy ebből semmi nem igaz. Volt 3 év felfüggesztetje illegális fegyverviselés miatt, de semmi több, szóval azért Aikon közel sem annyira veszélyes, vagyis dangerous, mint ahogy azt az óra első dalában állítja.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogy honnan jött a Last Go név? Hát a csapat tagjai valami Angliához köthető dolgot akartak névnek, és hát a Glasgow-ból így lett aztán Last Go. Mondanom sem kell, hogy magának a zenekarnak semmi köze nincs az Egyesült Királysághoz, mert hogy egy belga dance trióról van szó. Jön a Something.

Best FM, a legjobb zenék, nem elfelejteni, megint egy hosszú hétvége áll előttünk. Most kivételesen nem a pénteket, hanem a pünköst hétfőt kapjuk majd meg pluszban a szombat és a vasárnap mellé, de hát a hardcore arcok azok ugye már csütörtök este megindulnak, úgyhogy ők már holnap szombat esti hangulatban érzik magukat. Mi meg most Wickfieldnek köszönhetően. Jön a Saturday Nights!

Best FM a legjobb zenék. Mi lett volna, ha a című rovatunk újabb darabja érkezik? Mi lett volna akkor, hogyha most érkező a szerzője Linda Perry nem hívja át magához egy kis stúdiózásra Christina Aguilera-t? Akkor valószínűleg ez a dal az eredeti terveknek megfelelően Pinkhez kerül. Akinek hát hangi adottságait ismerve, biztos, hogy ugyanígy el tudta volna énekelni ezt a dalt, de én azt mondom, hogy mégis jól alakult ez így, hogy végül a Beautiful Christina Aguilera élet. Ez jön most itt a Best FM.

0: Régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV felhívta figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1 százalékokról is ma rendelkezhetnek, még ha eddig nem tették meg. Kiemelten készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai térségekben is bővítik a férőhelyek számát. Az IC-ken 10%-kal jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az ügyeleteket is megerősítik, hogy probléma esetén hatékonyabban tudjanak fellépni, emellett tartalékszerelvényeket is fenntartanak személyzettel együtt. Arra is felhívta a figyelmet, érdemes időben jegyet és helyjegyet váltani. Egy hónap múlva, június 20-án lesz a múzeumok éjszakája. Az idei rendezvénysorozat kiemelt városa Sopron lesz, nagykövete pedig Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró. Országszerte több száz helyszínen több ezer programmal várják a látogatókat a múzeumok, galériák, kiállítóhelyek. A részletes programot június 2-ától lehet majd elérni. Meghosszabbították az Öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái című kiállítást. A tárlat a tervezetnél 3 héttel tovább, június 14-ig látható a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. A közönség több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat itt. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szerintem az én korosztályomban nagyon sokaknak akkor indult el hivatalosan a nyár, amikor felültünk a déliben a vonatra, és lementünk a Balatonhoz. Hát a vonatot meg a nyarat kombináljuk a következő óra legelején. A Train érkezik a Hey Soul Sisterrel, aztán itt lesz a Fiesta és a Jött veled a nyár, de meg DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince és a Summertime.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, 8 napon belül vagyunk még, úgyhogy remélem eljut Jenny Berggrenhez, az Ace of Base énekeséhez, hogy boldog szülinapot, tegnap ünnepelte az 54-et. Jön a Life is a Flower!

Best FM a legjobb zenék, ma este indul a Five idei nagy visszatérése. A turné mai első állomása Brisbane-ben lesz, és egészen május végéig leginkább Ausztráliában és Új-Zélandon lesznek majd láthatóak, hallhatóak. Nyáron pedig az összes angol fesztiválon fellépnek majd. Keep on moving, érkezik a Five itt a Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Még egy óra, és kipipálhatjuk a szerdát, és ezzel megint egy lépéssel közelebb kerülünk a hétvégéhez, ami ugye megint hosszú hétvége lesz. Ezt az órát pedig majd színesíti Mary J. Blige a Family Affair-rel, Sting, Seb Mamival, és a Desert Rose-zal, illetve Beyoncé az If I Were a Boy-jal rögtön az óra legelején.
1: Ez a Night Shift a Best

valójában, mintha a világsztárok megint ráéreztek volna a világkörüli turnézás ízére, azért még mindig nagyon sokan a kényelmesre és a biztosra mennek, és inkább rezidenciát vállalnak Vegasban. Így van ezzel a most érkező Mary J. Blige.

Ezt a fem a legjobb zenék a holnapi dances csütörtök előzeteseként, meg a mai Night Shift zárásaként. Jön még a szeptember és a Cry For You. Ennyi volt mára ez a nap. Holnap tehát 120 percig dance érkezik majd a Night Shift legelején. 6 és 8 között DJ Miller fog hozzám csatlakozni. Cry For You, ez jön, én meg megyek. Jó éjszakát, nem csak arra találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Gotcha.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What is fact? Should truly be a reason for us to change.